0: Mások csak beszélnek,
1: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: BW Rádió.
0: Csak beszélnek,
1: addig mi lejátszuk.

0: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.
1: Why would you want to take it away?

0: Budapesten. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Egy Hangjó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

sit together on the sofa with the music way down.

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Vitamin Rádió.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Legyél velünk, te is, egy hullám hosszon.
1: Bitagjó Rádió. Bitagjó Rádió.
2: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Csak neked, csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitami Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitamjú Rádió.
0: Mi így szeretünk.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

0: Hangerőt feltekerni.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Daisy keverget és kavargat élő mixben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

Van-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Disko Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Kapitány.

Rádió Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
1: Schumacher.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Bitang Jó Rádió. Bitang Jó Rádió.
1: Ha jót akarsz magadnak. Állj!

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Élő mixben. Csak neked. Csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Múlt és jelen kedvenc slágerei, nagyon szép vasárnap délután mindenkinek. A mikrofonnál MC Csaba 14 órától 16 óráig. És nézzük akkor a mai napon 2026. augusztus 23-a vasárnap van. A mai napon a Bencék ünneplik a neve napjukat. Isten éltesse a Bence nevű hallgatóinkat, és természetesen a mai születésnaposokat is egybevéve. Elérhetőségeinket megszokhattátok, ez a 0630-982-9668-as Viber és SMS számunk, illetve a bitangyoradio.com. Nos akkor, jó nagyobb slágerek szólnak, itt volt bennünk Jazzo, Don't Go. 80-as évekből Michael Jackson érkezik már is rögtön a Billie Jean című slágerével. Őt megelőzően mindjárt indítom Mr. Broken Wings című slágerét. Jó mulatozást, jó rádióhallgatást kívánok a következő két órához MC Csabával és a Music Mixbox-szal.
1: Bitangyó Rádió.

0: Legyél velünk, te is, egy hullám hosszon.
1: Bitangyó Rádió. Bitangyó Rádió.
2: Bitangyó Rádió.

Nem is kell, hogy mondjam elérhetőségeinket, bitangyoradio.com vagy 0630 982 9668-as Viber és SMS számunk. Viszont itt a rádió csetszobáján kértek egy dalt, méghozzá Kata, rögtön mindjárt fel fogom olvasni. Előtte itt van nekünk Bonanza Banzáj és Ákos, Induljon a Banzáj című slágerével. Nagyon jó rádióhallgatást kívánok ebben az órában is.

19 perccel 14 óra után a Bitangyó Rádiót hallgatod, mind múlt és jelen kedves slágereivel. Kata a chatfalon írja, szia, szeretném kérni a Romantic Avenue és a Lady Electra című dalt. Én pedig ezt most teljesítem, ezt a kérdés kívánságot. És szeretnék küldeni Wolfinak szól a dal, tehát sok szeretettel üzeni neki a Kata, hogy a vihar után jön a szivárvány, tehát ez az üzenet jár hozzá.

0: Remélem a dal megtalált, Kata, és fordítva ugyanúgy érkezett, tehát egy jó dal, ő volt a Romantic Avenue és a Tropical Lady Elektra címslágere. Én pedig már is a Rick Astley slágerét játszom rögtön, mindjárt itt a Bitangyó Rádión.
1: Az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as

0: Nos, nézzünk egy pár sort erre a bizonyos időjárásra. A Bitangyó Rádiót hallgatod. Mai és holnap is általában sok napsütésre, száraz időre lehet számítani. A nappali órákban a felhőmészeken szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, illetve gomoly felhők képződnek, melyek este nagy részt feloszlanak, emellett hétfőn már fátyol felhőnk is ígérkezhet. Éjszaka általában derült lesz az ég, de kiemelten az északnyugati tájakon egyes körzetekben ismét befelhősödhet. Csapadék éjfélig nem lesz, onnantól az északnyugati északi részeken néhol jelentéktelen esőzápor nem kizárt. Napközben időnként megélénkülhet az északias szél, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 17 fok között alakul, de derült szélcsendes, hidegre hajlamos részeken ennél több fokkal alacsonyabb, míg a nagyvárosokban, vízpartokon, magasabban fekvő részeken kisé magasabb értékeket is mérhetünk. A hőmérséklet csúcsértéke hétfőn, holnap általában 26 és 32 fok között várható majd.
1: Bitangyó Rádió.

0: Bitagyó Rádió. Bitagyó Rádió.
1: Ha jót akarsz magadnak.
2: Nos, érkezett ide a chat szobába, bitagyoradio.com. Olvasom is, Kata kérésére fog szólni most ez a dal. Érkezik Beyoncé egy jó dalával, és rögtön vissza is olvasom, ha jól látom. Szia, szeretném kérni Christina Aguilera Single Ladies című slágert, én ezt találtam most meg. Kata, remélem, hogy megfelel a felvétel. Érkezik tehát akkor Beyoncé és slágere Single Ladies.

kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

Ez a Bitangyó Rádió. Rádió. With Russian.

Musical Jute és a Past the Dutchy, és itt a Bitangyó Rádió múlt és jelen kedves slágereivel az aktuális időjárásunkat nézzük most. Békés Csabán 28 fokot mérhetünk, Budapesten 26 fok van, Debrecenben szintén 26, Győrben 26, Kékestetőn 19 fokot mérhetünk, Miskolcon 28, Napkor 25, Pakson 27, Pécs Pogány 26, Sármellék 27, Siófokon 26 fok van, Szegeden 28, Szolnokon 27. Úgyhogy ennyit az időjárásról most jelen pillanatban, menjünk vissza a zenéhez. Shaking Stevens a főszerep, Give Me Your Heart Tonight.

0: és akkor már is mutatom a következő óra első slágerét. Rögtön érkezik Bikini, mielőtt elmegyek című slágere itt a Bitangyó Rádión.
1: Bitangyó Rádió.
2: Bitangyó Rádió.
3: 80.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Ha jót akarsz magadnak.
2: 15 óra van.
0: Music Mixbox szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától. MC Csabával a Bitangyó Rádióban.
3: Induljon hát a következő óra. MC Csabával és a Music Mixbox-szal. Itt a Bitangyó Rádióban.

0: Nos, Bitangyó Rádió múlt és jelen kedvenc slágereivel. Nagyon szép vasárnap délutánt mindenkinek. 2026. augusztus 23-a vasárnap van. Boldog névnapot kívánok a Bence nevű hallgatóinknak, és boldog születésnapot, és Isten éltesse a mai ünneplőket, a születésnaposokat és néhányokat. Nos, 15 óra 4 perc, egy jó slágert hallhattunk a múltból, Bikini mielőtt elmegyek, egykori klasszikusa szólt nekünk. Szintén egy klasszikus érkezik rögtön, Nel Sedaka jóvoltából O Carol cím dalával. 06 39 82 96 68, ez a Viber és SMS számunk, valamint bitangyoradio.com, ez a következő elérhetőségünk, tartsatok velem ebben az órában is, itt nálunk a Bitangyó Rádió, a Music Mixbox MC Csabával.
1: Bitangyó Rádió.

0: tonight.
1: Hölgyeim és uraim, nem sokára futunk, szaladunk ki a nyárból, és én úgy gondolom, hogy még lesznek jó idők, hiszen a meteorológusok még azért egy jó pár időszakra azért még mondja a jó időt. Itt van belünk a folytatásban Niani és a Prude Mary a Vitangion.

Múlt és jelen kedvenc slágerei, Bitangyó Rádió és vasárnap délután szólnak a jobbnál jobb slágerek a Music Mixbox című műsorral, MC Csabával. 0-30-982-9668 Viber és SMS számunk, bitangyoradio.com, ez a második elérhetőségeink, 4 perc múlva visszatérek az időjárással. Most azonban Lady Gaga és az Abracadabra című slágere.

0: Most azonban nézzük a várható időjárásunkat itt nálunk a Bitangyó Rádión. Ma és holnap is általában sok napsütésre, száraz időre lehet számítani. A nappali órákban a felhősebb részeken szakadozik, gomoly sorik a felhőzet, illetve gomoly felhő képződnek, melyek este nagy részt feloszlanak. Emellett hétfőn már fátyol felhőnk is érkezhetnek. Éjszaka általában derült lesz az ég, de kiemelten az északnyugati tájékon. Egyes körzetekben ismét befelhősödhet. A csapadék éjfélig nem lesz, onnantól az északnyugati északi részeken néhol jelentéktelen esőzápor nem kizárt. Napközben időnként megélénkülhet az északias szél, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 17 fok között alakul, de a derült szél csendes, hidegre hajlamos részeken ennél több fokkal alacsonyabb, míg a nagyvárosokban, vízpartokon, magasabban fekvő részeken kisé magasabb értékeket is mérhetünk. A hőmérséklet csúcsértéke hétfőn, holnap általában 26 és 32 fok között várható majd a hőmérséklet.
1: Bitangyó Rádió.

és a hangszer a szívemben, nekem Kata másképpen másként írta itt a chat szobában. Egyébként ez a dal volt, amit kértél, és ez a dal pedig Pepitácskának szólt Katától. Ha a következő dal, ha már itt tartunk, szintén egy kérés kívánsággal folytatódik, hiszen már is indul egy nagyon jó dal, a Highball Tembi Love Me Forever című slágere. Pepitácskának szól a sláger, vissza az elejére itt a háttérben, ahogy szól a dal. Jön tehát akkor a sláger kért szerzemény.

0: Nos, és akkor az üzenet hozzá, egyébként írta nekem itt a chat szobában Pepitácska, hogy cserében vissza Katának, hiszen ez a dal szólt a Highball Tembi Love Me Forever című slágere, méghozzá Katának ez a dal, és köszönöm szépen én is szintén. Nos, érkezik a 80-es éve, beugrunk vissza, hiszen a Roxette felvételét fogjuk meghallgatni, You Must Have Been Love című slágerével, csak itt nálunk a Bitangyó Rádión. Tartsatok velem ebben az órában még legalább 20 percet.
1: Bitangyó Rádió.

Bitangyó Rádió, múlt és jelen kedvenc slágerei Sabrina Carpenterrel folytatjuk. Érkezik tőle az Espresso című slágere. Tartsatok velem még 16 óráig.

0: Program ajánló következik.
1: Nos, nézzük a programajánlót a mai napra, így pillanat. 2026. augusztus 23-a vasárnap van reggel, illetve délelőtt 11 órától délig. Dilly Rec Hall volt hallható 14 órától 16 óráig, MC Csaba és a Music Mixbox. 16 órától 18 óráig Gabe Ellen érkezik a Weekend Dance Club című műsorával. Este pedig zárásként 18 órától 20 óráig, 22 óráig, bocsánat, még egyszer 18-tól 22 óráig a Wolf és a Nostalgia Vidám Park című műsora lesz majd tolható. Vissza a zenék világába, hiszen itt van velünk a Fonográf együttes, és természetesen Huny le a szemed című dala, csak nálunk itt a Bitangjon.

Nos, én ezzel a dallal el is búcsúzok a mai napra. Nagyon szépen köszönöm az elmúlt két óra figyelmet, tegnap is, ma is, Christina Aguilera és az Unturned to You című slágere. Én köszönöm szépen még egyszer mindenkinek, visszaugrunk a bizonyos monitorra, és megnézzük a mai programajánlót. Tehát 14 órától nyitottam, illetve 11 órától délig, Daily Hour Rock Hour volt hallható. Tehát 11-től délig, Daily Rock Hour, 14-től 16 óráig MC Csaba és a Music Mixbox, 16 órától érkezik mindjárt utánam Gabe Ellen és a Weekend Dance Club című műsora egészen 18 óráig. Zenásként 18 órától egészen 22 óráig, 18 és 22 óra között Wolf érkezik a Nostalgia Vidán Park című műsorával. Köszönöm szépen az elmúlt két óra figyelmet még egyszer mindenkinek. MC Csabát hallottátok, legyen szép délutánatok, és szép hetetek. Vigyázzuk magunkra és egymásra. Ciao, ciao!

az ön kedvencei. Otthon? Otthon? Autóban? Vagy kirándulás közben? Az ön kedvencei. A 80-as...

Bitang jó kora estét kívánok mindenkinek, remélem jól érzitek magatokat, mert itt Csaba és Drága Gábor barátunk már megteremtette az alaphangulatot, ráadásul gép nagyon jó 80-as években is slágerekkel, úgyhogy én már csak tudnám esetleg fokozni a hangulatot, hogyha akarjátok. Mindenesetre a következő négyes órában, magyarán este 10-ig én tartom itt a frontot, és hát hoztam mindenféle nosztalgikus hangulatú slágert. Ugye az előző reklámzene az azért volt érdekes, mert egyrészt ugye a Skála Coop-nak a reklámfigurája, a Skála Coop-é dalát egy kicsit megremixelte a remixer, és 2026-os művet teremtett belőle. Másrészt pedig ez jelzi, hogy ma a Nosztalgia Vidámpart keretében ugye lesznek olyan dalok, amik eredetiben szólalnak meg, de lesznek olyanok is, amik kicsit nagyon másképp. Majd mindjárt meghalljátok, hogy miért mondtam ezt. Illetve lesznek reklámblokkok is, visszaemlékezve a régi 80-as évekbeli televíziós reklámokra. Úgyhogy hát inkább ezzel várok mindenkit, remélem tényleg, hogy jól fogjátok érezni magatokat. Én köszönöm szépen Csabának, illetve a gépnek az előző 2-2 órát, és ha tehetitek, akkor már mint gép még itt van, gondolom, tehát ha a fülével még itt van, akkor örülnék, ha tudná egy kicsit fülelni még, mert hoztam neki is. Na, a lényeg, hogy nézzük meg, hogy

vannak a cseten, mert ugye van csetes hallgatónk bőven, hála jó Istennek most azért. Na, szóval itt van még, névileg itt van még Gébelen, itt van Roni kollégánk, itt van két mesterséges unintelligenciánk, Bobby és Artuditu, itt van Csámpás Zsolti, Kata, Nefertiti, Pista 67, itt van Tika, mert szereti a Tika megyet, és itt van Travis, aki most így nekem újdonság, de lehet, hogy már találkoztunk, csak most így hirtelen már nem emlékszem rá. Az egy hónap kihagyás az sok mindent kitörőd az emlékezetemből sajnos. Na, hát akkor üdvözlök mindenkit a cseten, innen is cseten túl, hiszen tudom, hogy cseten túl például Zalándok Balázs barátunk, illetve ha jól tudom, akkor Kuhár András barátunk is hallgatja az adást. Úgyhogy mindenkinek sok szeretettel kívánok minden jót a mai napra, a mai estére, és szerintem akkor indulja a banzáj, nem? Nem? De. Akkor indulja a banzáj, csak kicsit másképp. Mindenkinek jó szórakozást kívánok a mai vidámparkhoz.

0: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.
1: Hát Xill kollégina, amely holnap este 8 órától áll rendelkezésetekre, jobbnál jobb rockságerekkel, de hát most ez, hogy is mondjam, tehát ha most péntek este lenne, akkor mondhatnánk azt, hogy kapla, kapitány, ez jó idő a rockra. Na, de most viccet félretével, hát tényleg most rockságere következik, és nem a is, hanem teljesen rendes, normális rockságerek, annyi különbségre, hogy egy kicsit megremixelve. De visszamegyünk a 60-as évekbe, hiszen azért nosztalgia, hogy 60-as, 70-es, 80-as, 90-es évek. És most a 60-as évek két rockslágerét hoztam el, picit módosítva, de tényleg csak egy kicsit. Először jön a T-Rex és a Get It On, méghozzá egy Virgin Magnetic Material mixben. Majd jön az Amerika, ami mondjuk úgy, hogy talán kevésbé ismert, mint a T-Rex, bár az 60-as években elég ismert csapat volt, és én is már mutattam be tőlük dalokat, akkor eredetiben. Ez most a Sister Golden Hair című dal lesz egy ulti remixben. Nem azért ulti, mert ugye, ahogy Gyuri bácsi szokott ulti, na, csak ez a név, vagy ulti remix. Úgyhogy ezek következnek most.

0: listen to me again. They stand a mirror for all, me go get them and you go down. Say it to you to come again, say listen to me again.
1: Tudott, Tika, csak a 9 kezdvéért. Na, most viszont akkor a nosztalgiát, az nem mondom, hogy féltek, csak kicsit közelebb hozzuk. Abba a tekintetben, hogy évtizedileg közelebb jövünk a mához, hiszen 2004-ig nézünk csak vissza, mert a következő akkor volt sláger, de mivel most ilyen rockos blokk van, tehát akkor rockos blokk, érted? Milyen jó jön ki ez? Na mindegy. Szóval a rock témakörön belül akkor jöjjön egy magyar előadó, hiszen többségében ma magyarok fognak énekelni, vagy előadni, vagy dalszerzeményeket prezentálni. A lényeg az, hogy jöjjön a Hooligans-től a király.

0: Nekünk Ági van. Ági. Fürt gyümölcsnektár. Hatféle gyümölcsből. Ági? Van.
1: Ez a Bitangyó Rádió. Reklám hangzott el.
2: Remélem sokakban kellene emlékeket idézett fel ez a két reklám, és még lesz ma még reklám, mert direkt úgy készültem, hogy pár ilyen 80-as években reklámot, ahogy be is mondtam, hogy a műsorán én hozok. És hát nem tudom, hogy Ági van-e köttünk, mert így nem ismernek mindenkit. Azt tudom, hogy Zsuzsi van, mert Zsuzsi megjött. Úgyhogy köszönöm szépen neki is, hogy itt van. Illetve megjött Kitty is. Neki is köszönöm. Tudom, hogy most a kapitány nem tud itt lenni, legalább cseten, de tudom, hogy hallgat. Úgyhogy neki külön köszönet, és remélem, hogy minden rendben van veletek. Na, és akkor menjünk tovább. És hát mondanám, hogy játszunk egy kicsit, de hát igazából ez csak keveseknek lesz játék, mert kevesen

tudják a megfejtést. De aki esetleg tudja, az írja meg nekem, tét nélkül, hogy mi köze van a Van RT zenekarnak a V-motorokhoz. Ilyen egyszerű a kérdésem, aki tudja, írja meg, ugyanis most először jöjjön a Volán RT-től az Indulj Hát, ugye 80-as évek reklámjai, 70-es évek zenei, és utána jön a V-motorok, ami ugye a V73-ból alakult, és ha jutom kb. 11-ig létezett, és utána lett önálló, ugye a Bergendiből vált ki Demjén Ferenc, aztán lett a V-motorok, és a V-motorok után ugye Demjén Rózsi önállósította magát. Na, hát jön a V-motoroktól a Nincs középút.

csak mondom, hogy nálunk nem az út közepét szedték föl, hanem az egyik fész. Így tényleg nincs középút, mert egy sem halad a forgalom. Na, egyébként pedig a megfejtés, mert senki nem mondta meg a megfejtést, akkor én most megmondom, a Volán maga, hiszen az egyik együttes úgy hívta, hogy Volán RT, a V-motorokat pedig annó a Volán Trust támogatta, tehát azért volt V-motorok. Úgyhogy most már mindenki tudja, hogy a Volán volt a megfejtés. Na, most viszont akkor ide Double Deckernek, de még mindig rock vonalon maradunk, és tudom, hogy sokan szeretitek az Eddát, úgyhogy jöjjön két Edda művek dal. Először az Álom, utána pedig a kérdés, hogy nekünk miért jó? Hát tessék meg azt, nektek miért jó? Például miért jó, hogy engem hallgattok? Én tudom. Na, hát akkor jöjjön az Edda.

Na hát úgy tűnik, hogy ezt az órát most már a rock zenének szentelhetjük, és akkor jön egy kívánság. Ugyanis ugye, aki figyelte a tegnap előtti, illetve a pénteki, nem, tegnap előtt volt péntek, jó van. De a csütörtöki meg a pénteki adásaimat, ott elmondtam, hogy ezentúl minden vasárnap lesz a Vidám Parkon belül ilyen kívánság lehetőség azoknak, akik előre elküldik az ilyenfajta igényüket. Úgyhogy most mondom azoknak, akik eddig még nem hallották, hogy az Italo Café, tehát Italo Café, bhu@gmail.com vagy gmail.com vagy gmail.com, szabadon választott, melyik tetszik, szóval erre az e-mail címre tessék szívesen elküldeni legkésőbb péntekig, hogy mit szeretnétek hallani a vasárnapi vidámparkban. Mindenkinek egy, azaz egy kívánsága van fejenként, egy héten egyszer. Gondolom ez így nem túl bonyolult, mindenki értette a szitut. Na, úgyhogy innentől kezdve, aki még nem kért, az is kérhet, de mindenki csak egyet. Most Kata kívánsága következik, hiszen ő kérte, hogy legyen valami romantikusabb is, és akkor most egy kicsit lelassulunk, és elszállunk. Bármi nem magunktól, hanem jön a piramistól a száj fel magasra, amit sok szeretettel küld Tikának.

Na hát nehogy véletlenül esetleg túl lazuljuk magunkat, hogy akkor pörögjünk vissza, és mielőtt még befejeznénk az órát, hát figyelj, van még 5 perc, szerintem még egy rock felvétel belefér ebbe az órába, mert nem mondom, hogy nem lesz több rock, csak ebbe az órába még belefér mondjuk az Omegától a Babylon.

0: nincs a cipőben.
1: Ez a Bitangyó Rádió. Reklám hangzott el.
2: Menet közben Zalándok Balázs Balázsunk rámész, hogy neki nagyon élvezetes élmény. Na, jó, mindegy. Szóval nagyon tetszik neki ez, hogy ilyen reklámokat is sugázunk. Hát akkor egészségedre válj, később még kapsz belőle. Most viszont akkor megyünk tovább, de nem fér bele az előző órába, de még maradt egy rockszláger, és remélem, hogy Kohár András még itt van a közelben, mert tudom, hogy szereti a bikinit. És sokan szeretik a bikinit, úgyhogy jöjjön a bikini, és a tény, hogy mindig azt mondják, hogy legyek jó. Hát akkor legyek jó. Most jó leszek veletek.

0: Hidd el nekem, itt hármat foghatsz. Kossuthot, Szabad Európát, meg a pofádat. Ezt ne felejtsd el. Szóval, így kezd.
1: A Bitondió Rádió 2026-ban is veletek.
2: Bizony, bizony, idén is veletek vagyunk, és én is itt vagyok, és akkor most mondhatom azt, hogy váltsunk. Kicsit elgesztisedünk, jó? Mert hogy az első körben jön egy dupla dinamit, vagy double decker, ahogy én szoktam mondani, a jazz meg az. Az lesz a vendég. Na, ez a geszti formáció két dalal fog szerepelni most. Először is fölteszik a nagy kérdést. Tudom, hogy még csak este 7 óra 6 perc van, de ettől függetlenül szerintem ezt a témát bármikor lehet boncolgatni valamilyen szinten. Úgyhogy a nagy kérdés, hogy mit tehet a sejt? Na, aki tudja a választ, az írja meg nyugodtan. Utána pedig kijelenthetjük, remélem mindenki így érzi, hogy ma jól vagyok.

Na hát akkor ez magad után még maradunk Gessinél, csak Péter most egy kicsit háttérbe vonul, mert a következő formációnál ő nem produkálta olyan tevékenyen magát, mint a Jazz Magazban, hanem csak szalszövegíró volt, hiszen jön az első emelet, hát van aki az első emeleten, mint például én most az első emeleten vagyok, van aki a földszinten, na, a lényeg az, hogy a film forog tovább.

Na hát akkor SMS után menjünk át az LGT-re, vagyis a Lokomotív GT-re, de kivételesen nem az eredeti, vagy hát nem teljesen az eredeti, mert hogy az a helyzet, hogy ez most egy kérés lesz, konkrétan a Hentes Kartás kérése, és hát remélem, hogy mindenki embertelen érzi magát itt a Bitangó Rádióval, mert jön az embertelen dal, Lofty Beggy, nem, Lotfi, úgy kell mondani, Lotfi Beggy és Geszti Péter közös dala, az, amiben Pressze Gábor is egy kicsit még közreműködik, úgyhogy jön az embertelen dal 2022-ből, de ugye tudjuk, hogy ez milyen LGT dal volt eredetileg.

Egyet kell értek Hentes Kartással, Geszi egy zseni, és én imádom minden formájában, úgyhogy szívem szerint még játszani Geszi dalokat, de most egyelőre legyen elég ennyi. Bár mondhatnám azt is, hogy ezt egy érten át kell játszani, de hát nem csak Geszit lehet játszani, hanem például LGT-t, vagy mint esetünkben Helesi Tamást.

na, a következő reklámblokk előtt jöjjön olyan dal, ami mondjuk úgy, hogy kata hitvallása lehetne, szerintem. Tehát, ha rábíznánk a műsor szerkesztését, akkor ez a dal, ez tuti minden műsoromba föl kellene, hogy bukkanjon, hiszen jön a Back to Black, és a Te vagy ez, aki te legjobban.

0: Leo!
1: Ez a Bitangyó Rádió. Reklám hangzott el.
2: A Hello Leo csak azért volt érdekes, mert ugye jön majd vissza nem sokára, hát ha minden igaz, akkor szeptembertől, vagy már akár augusztus 31-én is jön vissza Little Lion, úgyhogy akik szeretik a kis oroszlánt hallgatni, azok készülnek, mert hamarosan visszatér ő is hozzánk a szabadságból. Most viszont mi megyünk tovább, mert az idő telik, és ugye már fél hét, angol idő szerint fél hét, magyar idő szerint már fél nyolc elmúlt. Szóval jöjjön megint egy double deckkel, és megint visszaugrunk az időben, hiszen jön a Scorpio két dala, az egyik egy közismert, az azt beszéli már az egész város, utána viszont, hát elbúcsúzok azoktól, akik esetleg már nyugogórát érnek, vagy másodra, amikről van, úgyhogy jön a Szevasz, haver!

ha jól emlékszem, akkor ez a Scorpio dal kb. Egyidős velünk, velem, meg a Hentessel, meg talán még a kapitányon is, bár a kapitány már kicsit idősebb ennél a slágerné, de kb. Korosztály, az a lényeg. Na, hát ha már így a 70-es évekbe belecsaptunk, akkor jöjjön még egy dal a 70-es évekből, ami nekem az egyik, mondjuk úgy, hogy személyes kedvencem, legalábbis a formáció mindenképpen, de ez a dal is, hiszen jön az Egy viharos éjszakán a Korvinától.

Az az igazság, hogy én nem éltem a 60-as években ugyan, de vannak olyan dalok, amik azért megfogják az embert. És ezek a 60-as években születtek. És a műsorban én mutattam be két külföldi dalt a 60-as évekből, most viszont akkor jöjjön egy magyar, méghozzá egy közismert melódia, az Echo-tól a Gondolsz-e majd rám, egy 2022-es NMX-el féle remixben.

Na hát akkor az Echo után jöjjön egy kis rock and roll, de nem rock, hanem rock and roll, méghozzá magyar rock and roll, hiszen Double Decker következik. Először jön a Hungáriától a Rock and Roll Party, majd a Hungária vezéralakjától Fenyő Miklóstól is nyugosztálja a Made in Hungária.

0: A Bitangyó Rádió 2026-ban is veletek.
1: Már megint igazam van! De már megint nem csak most. Ha most persze, hogy igazam van. Na, amikor jöttem, kérem, mennyire volt igazam? Nagyon! Itt emlékszem! Itt egyszer nagyon igazam volt, itt innen jöttem, kérem, itt megint igazam lett. És ahogy itt jöttem, végig igazam volt, ez három. A végiget egynek vettem. És amit meg most mondok, az a négyre igaz. Hát igen, igaz? Hát de! Igaz? Jó mondom? Nem, de! Öt! Jó mondom? Nem, de! Hat! De annyi szó van igaz a másik, hogy csak akarom, ha nem, de! Magunknak is!

80-as és 90-es évek.

0: Bitangyó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.
1: Egy örö, egy borottán, egy öröti borottán.
2: Bizony, örömmel boldogtál, hogy itt lehetek veletek, és ti itt vagytok velem, és egyáltalán, hogy itt vagyunk együtt. És hát mivel már este 8-ra elmúlt, tehát akinek már nyugóra kell térni, annak jó éjszakát kívánok, aki meg tud, az maradjon még 2 órát, de most vagyunk fél távnál. És visszautalva az előző óra végére, amikor ugye Hungária volt, illetve volt Fenyő Miklós, most jöjjön a Fenyő Miklós által vezetett Hungáriából kivált Doliról kivált Flipper öcsi. És rá emlékezünk a Tedd a szívedre a kezed című dalának egy dance mixével.

Na hát mindenki tegye a szívére a kezét, és mondja meg, hogy mit érez ott a szíve körül. Around my heart, ugye? Mert ha már volt Gébelennél Sansa, mert azzal fejezte be az adását, akkor minden legyen nálam is egy Sansa. Tehát jöjjön az Around My Heart egy GM Crash féle remix formájában.

Na hát maradunk még a szívügyeknél, mert most ilyen szíves blokk van, hiszen jön egy double decker már megint, méghozzá a Republikkal, és az egyik Republik dal, pontosabban az első Republik dal ebből a kettősből a Csak a szívemen át lesz, majd Egyszer egy szép napon, mármint ez a következő dal címe.

Na hát cipővel ellentétben én még nem megyek el, hiszen van még bő másfél óra az adás időmből. Inkább tovább megyek, és hoztam valamit Kézi kollégának is. Ha már volt olyan kedves, kedven is megemlített, és utána én pénteken visszaemlítettem, mondjuk így. Tehát hoztam valamit neki, és hát tudom, hogy szereti az AC/DC-t, úgyhogy jöjjön most az AC/DC-től a Thunderstruck, csak egy DJ Paul Harewood féle remix formájában.

0: Na, hát akkor az ACC után jöjjön egy másik rockbanda, jöjjön Mick Jagger bandája a... Várjál, melyik az? Nem a Beatles? Nem a Guns N' Roses? Melyik az? Várjál? Ja, Rolling Stones, tudom, Rolling Stones. Na jöjjön az én, vagy nem az?
1: Hát igen, hoztam szokásomhoz szíven egy dalszerzeményt. Kivételesen nem én írtam az eredetiét, hanem a Rolling Stones együttes. Erőt eszembe, hogy a Rolling Stones együttes, ha magyar zenekar lett volna, akkor ezt a szerzeményét bizonyára úgy adta volna elő, ahogy én most elő fogom adni, és a rádió hallgató kedvéért most előveszek egy sapkát és felteszem.

Na hát Dorássali Robert elcsalogotta. Mindegy, most viszont tényleg eredetiben jön, nem a Rolling Stones együttes, nem, hanem egy magyar csapat, és mivel ma már volt Demjén Ferenc, akkor utaljunk vissza a korábbi érájára, és jöjjön a Bergendi, a nagy felfedezés, a ma lesz, a holnap, tegnapja.

Na, ha már ennyire nosztalgiázunk, akkor emlékezzünk vissza azokra az időkre, akkor még nagyon-nagyon szocializmus volt, és hát nem lehetett sokféle autó közül választani. Na, melyik autó típusra gondoltam most, ami talán a legnépszerűbb volt, hát most idézőjelben mivel legnépszerűbb, tehát a legtöbbet forgalmazott. Nem a Zsiguli, nem a Wartburg, nem a Dacia, hanem a Trabant. Úgyhogy jöjjön most az Exotic-tól a Trabant, egy Tom Lucas féle változat.

0: Na, akkor váltsunk egy kicsit stílust, és hát gondoltam arra, hogy drága kapitányunk Kittivel közösen, meg ugye az Alándok Balázs is itt lesz, úgyhogy akkor...
1: Stop a Café, a Pitangió Rádióval. Csak úgy menjetek meg. Don't Wolf Attilával.
0: Jöjjenek a látogatók Kotótól egy picit másképp.

Na, Zarándok Balázs barátom, remélem, hogy a füled még itt van. Ha nem, akkor majd visszahallgatod, hiszen vissza lehet hallgatni majd a mikrózón ezt is. Meg amikor majd fölkerül ugye a honlapunkra, a bitangyoladio.com oldalon, van egy podcast menüpont, és azon belül a régebbi adások visszahallgathatóak. Hát, ahogy a főnök uráért, úgy mennek majd felsorjában a régebbi adások, úgyhogy amikor éppen nincs senki adásban, csak az autó DJ, akkor éppenséggel lehet a régebbi műsorainkat is visszahallgatni. Na, hát az a helyzet, hogy hoztam valamit, tehát Zarándok Balázs barátomnak, mivel tudom, hogy szereti Stefani monacói hercegnő dalait, ezért jöjjön

Én az uragán, nem uragánó, hanem uragán, méghozzá egy Something Fabulous mix formájában, egy New Disco remix formában.

Na hát 10 perc múlva 9 óra van, este 9 óra, úgyhogy aki nyugodni tér majd lassan, tehát 9 óra tájban, annak jó éjszakát kívánok, és őket felültetjük szépen a repülőre, hogy el tudjanak repülni az álmok földjére, úgyhogy jön a Jetliner egy Jeff Starlink féle remixben a Modern Talking-tól.

0: a gyógyi és intézet. Na, a Dili házad. Nincs meg van benne zárt osztály. Komolyan, zárt osztály. Én zártam be. Ja. Azért, hogy kintről, az a sok hülye nehogy bejöjjön.
1: Na, hát akkor az zárt osztályon üdvözlök még egyszer mindenkit, aki még nem ment nyugodni, mivel hamarosan este 9 óra lesz, az azt jelenti, hogy most jön egy double decker, ebben az órában az utolsó, méghozzá a KFC-vel, hiszen jön a bál az operaházban, utána pedig, amire mindenki vágyik, szerintem a siker, csillogás.

Köszöntök mindenkit az utolsó órájában a mai Nosztalgia Vidám Parknak, hiszen este 9 óra múlt 5 perccel, tehát az azt jelenti, hogy mi kb. 55 percig vagyunk együtt, utána pedig legközelebb majd péntek este találkozunk várhatóan, hiszen akkor lesz az Italo Café 23. adás. Most viszont még, mint mondottam, volt Vidám Park van, és akkor, ha már KFT dalokat játszottam az előbb, jöjjön még egy KFT dal, mert hát szezon vége, de attól még a Balaton vár, úgyhogy jöjjön a Balaton nyár, csak most nem a KFT-től, hanem a Soho Party-tól.

0: szép formák bűvöletében. Soha még nem volt annyi szép kehely és pohár, mint most az Amfóránál. Amfóra.
1: Még nem akarom!
2: Hé, hallgass! Akard!
1: Nem!
2: Ki kell próbálni?
1: Még nem!
3: Állj!
1: Nem!
2: Ne utaskodj! Várj! Higgyél nekem! Jó lesz!
1: De most? Itt? Rögtön?
2: Na, próbáld ki!
4: Egyszer próbálja ki ön is!
5: Ez a Bitangyó Rádió. Reklám hangzott el.
6: Na hát ez volt már az utolsó reklámblokkunk. Remélem, hogy tetszettek ezek a régi-régi reklámok, és aki emlékszik, az örömmel emlékszik vissza. Viszont az elég még nem fogytak el, hiszen van még körülbelül 3-4 óra a mai műsorból, úgyhogy jöhet egy még egy Double Deckeren, azt gondolom, az még belefér. És ennek a Double Deckernek a vendége a Neoton Familia lesz. Az első dal, hát jó, hogy annyira régi, hogy ha ezesekbe számoljuk azt, amiről énekelnek, már az sem igaz. Mert hogy az a dal címe, hogy egy 20-as elég. De hát már 20 ezer forint sem elég, tehát ezért mondom, hogy már nagyon régi a dal. Ami viszont utána jön, az a medvetánc, amit sokan ismernek és sokan szeretnek, és aki emlékszik a klipére, abban Antal Imre volt a főszereplő, Isten nyugosztálja. Úgyhogy jöjjön a Neoton Familia.

0: most pedig Éva egyik szóló lemezéről következik egy dal. A Sárkány Éva!
1: Sárkány Éva!
2: Nem az következik. Csak ez ugye egy koncertfelvétel volt a Neo Familiától. Valójában megint egy Double Decker jön, bár azt mondtam, hogy nem lesz már több Double Decker, de hát ez itt csak összejött. Csak annyi a különbség, hogy a Bonanza Banzai jön kétszer, ugye? Bár ma már volt egyszer Bonanza-dal, hiszen az volt a indítás, az Indulón a Banzai betárosított változata. Most viszont jöjjön teljesen eredetiben a Bonanza Banzaitól a tánc, ha már volt mentve tánc, akkor most jöjjön a sima tánc, majd utána következik a jel, csak az már egy cover lesz, hiszen egy DJ Dizma cover remixben fogjátok majd hallani.

De hát úgy tűnik, hogy a cseten csak egy leány van talpon a vidéken, és mivel ilyen sokáig bírta, hoztam Katának egy dalt, na, ajándékgyanánt, ezt kifejezetten úgy találtam, hogy, hogy rákerestem, úgyhogy jöjjön az Express Együttestől a Katika.

Hát őszintén bocsánatot kívánok, de nem láttam, hogy Tika és Nefertiti még itt van a cseten, úgyhogy ezért nem kínáltam föl nekik is ezt a dolgot, de akkor minden Katinak itt van, aki nincs itt, aki kívülről hallgat, aki belülről hallgat, az a lényeg, hogy minden Katinak szólt ez a dal. És most akkor menjünk tovább egy Ihász Gábor dallal, méghozzá egy olyan feldolgozásban, ami szerintem sokatoknak fog tetszeni, mert hogy sok rajongója van ennek a formációnak, legalábbis itt köreinkben. Jöjjön a Deltától a Csillag vagy nékem.

Na, hát akkor jöjjön még egy kis külföldi, mert kevés külföldi volt ma, és hogy tikának valami engesztelésképpen, jöjjön a Thai girl szeme. Érted, a Thai lánynak a szeme, amit tudom én neki. Szóval jösszönöm, hogy ez az Eye of the Tiger egy New Disco remix formájában.

Na hát ugye minden szentnek maga felé hajlik a kereszt, szokták ott mondani, mondjuk én nem vagyok szent, de egyesek szerint én vagyok az atya, úristen, ja, befejeztem. A lényeg az, hogy jöjjön a nagy kérdés, hogy ki tart engem szexinek? Mert hogy azt látod, ezt kérdezi, do you think I'm sexy?

Na hát ez a helyzet, hogy valakinél még tart a holiday, mi például a Little Lion kollégina, van, aki el sem ment idén sem nyaralni, úgyhogy ki úgy érte meg a nyarat. Mindenesetre most jöjjön azok kedvéért, akik voltak vagy lesznek még esetleg a következő két hétben, amíg még a hivatalosan a nyár tart, nyaralni valahol, jöjjön a holiday a Rouge-tól.

Na hát tévedni emberi dolog, szóltasson, és lesz hát a Zuzkeféről, most már mondhatom, hiszen mindjárt este 10 óra van. Szóval arra a helyzet, hogy ez nem a Halidei volt, hanem az őrült éjjel, de az előadó ugyanúgy a Rúzs volt. Na, és mivel Csámpás Rozinak már fölötték a pizsit, ezért neki jó éjszakát kívánok, a többieknek meg még kérek 10 percet az életéből, és akinek esetleg olyanja van, az nyugodtan induljon el pihenni, mert esetleg holnap már utazik, és ki kell érnie időben a reptérre, hogy elkapja a gépét. Na, azoknak nyugodalmas jó éjszakát szintén. A többiekkel meg elmegyünk mi önállóan a reptérre. Jön a Korda-Györgyféle reptér ezúttal jamaikai reggae változatban.

Nos, véget ért a munka mára, záró Wolfi zenetára, de ha tetszett, visszavárlak, hiszen jövő hét vasárnap is lesz Vidán Park, akkor már csak rendesen 2 órában, tehát este 6-tól 8-ig. Viszont előtte péntek este is várok mindenkit szeretettel, aki szereti az Italo Disco, Euro Disco, High Energy, Space Synth dalokat, hiszen Italo Café, mint mondottam, pénteken este 8-tól 10-ig itt a Bitanio Rádion. Mivel is búcsúzhatnék, mint egy elfelejtett dallal? Úgyhogy nincs már zom, mint hogy megköszönjem mindenkinek a kitartó 4 órás figyelmét, főleg Nefertitinek és Tikának, akik végig kitartottak a cseten, és köszönöm mindenkinek, aki itt volt, meg aki esetleg még a későbbiek már visszahallgatja ezt a 4 órás adást, és tetszését nyilvánítja. Mindenkinek jó pihenést, jó éjszakát, vagy éppen amilyen napszak van, mert ha felvételről hallgatja, akkor nem biztos, hogy éjszaka hallgatja. Szóval jó pihenést kívánok mindenkinek, és találkozunk akkor pénteken este. Most pedig jön Cseráci Zsuzsa, Olajibolya és Karamell közösen az elfelejtett dallal. Sziasztok!

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: 2 Polizei, 3-4 Grenadier, 5-6 alte Keks.
1: Bitangyó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködben bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkely páncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérdő repet sarkú bűdös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködben bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárcsősz kunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsepszett bronztértű repett sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitagjó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
3: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Bitang Jó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.
1: De Michel Vauquer et Charles Dumont, non, je ne regrette rien.